0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 31-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugatnílusi láz. Az egyik beteg már lélegeztetésre szorul. Kiderült a dátum, 2031-ig szinte biztosan velünk marad az óraátállítás. Az éjjeli és reggeli órákban még helyenként csapadékkal kell számolni. A nap második részében csökken a felhőzet.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban 3, Szerbiában már 11 nyugatnélusi vírusfertőzést azonosítottak. Az egyik horvát beteg állapota pedig olyan súlyos, hogy intenzív osztályon kezelik és lélegeztetik. A betegség főleg szúnyogcsípéssel terjed, emberről emberre ritkán adható át. A fertőzöttek többsége tünetmentes, de főleg időseknél és legyengült immunrendszerűeknél súlyos, akár életveszélyes szövődményeket okozhat. Megelőzésen nincs védőoltás. Ezért a szúnyogcsípések elleni védekezés a legfontosabb. Pánikra nincs szükség, de érdemes odafigyelni a védekezésre. Szerbiában a június elején kezdődött megfigyelési időszak óta 11 fertőzöttet regisztráltak, közülük 10-nél a betegség neuroinvazív, vagyis az idegrendszert is érintő formája alakult ki. A betegek átlag életkora 66,2 év. Az eseteket a Belgrádban, valamint több vajdasági és közép-szerbiai körzetben azonosították. Horvátországban júliusban és augusztusban összesen 3 fertőzöttet regisztráltak. Egyikük állapota súlyos, intenzív osztályon kezelik, és gépi lélegeztetésre szorul. A nyugat-nílusi vírus miatt ugyanakkor nincs szükség karanténra. A fertőzés jellemzően nem emberről emberre terjed, hanem fertőzött szúnyogok csípésével kerül az emberi szervezetbe. A vírus természetes körforgásában elsősorban madarak és szúnyogok vesznek részt. A Világegészségügyi Szervezet szerint a legtöbb ember számára a kockázat továbbra is alacsony. Az érintett területeken élőknek vagy odautazóknak azonban érdemes fokozottan védekezniük a szúnyogcsípések ellen. A térségben jelenleg Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet. Az adatok szerint 43 fertőzöttet azonosítottak, 5-en pedig meghaltak a betegséggel összefüggésben. Skopje több kerületében és a környező településeken már augusztus elején járványhelyzetet hirdettek. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ augusztus 21-i összesítése szerint a nyugat-nílusi vírus idei szezonjában Európa 12 országának 99 térségében mutatták már ki a fertőzést, és addig 625 helyben szerzett emberi esetet jelentettek. A MOL és a Mészáros és Mészáros ZRT logója már nem szerepel a horvát NK-osziek meccén és a szponzorfalán sem. A MOL megerősítette, hogy jelenleg nincs érvényes szerződésük a klubbal. Az olajcég alapnak azt írta, hogy jelenleg nincs szerződésük az eszéki labdarúgó klubbal, és a cég általában évente vizsgálja felül szponzorációs tevékenységét. Hozzátették, a MOL új Európa alapítvány megszűnése miatt amúgy is újraértékelik a teljes támogatási politikájukat. A két leglátványosabb támogató távozása ugyanakkor nem jelenti a teljes magyar kivonulást. A szponzorok között ugyanis továbbra is ott van több Mészáros Lőzinchez köthető cég, mint az Opus, a V-híd, az MBH, sőt új szereplőként a Záév is. Mészáros Lőrinc 2016-ban vásárolta meg a csőd szélén álló eszéki klubot. Bő 4 évvel később formálisan kiszállt a tulajdonosi körből, mert az UEFA szabályai tiltották, hogy az érdekeltségéhez köthető Puskás Akadémia és az NK Osziek egyszerre induljon az Európa Ligában. Mészáros Lőrinc egy 2024-es nyilatkozata szerint összesen 150 millió eurót fektetett a projektbe, amelyből új stadion és akadémia is épült. A klub azonban nem került tőle távol. Az egyik új tulajdonos üzlettársa a Szíj László lett, a Mészáros csoport pedig hivatalosan is fő támogató maradt. Évek óta zajlik a vita az óraátállítás eltörléséről, aminek kapcsán az Európai Bizottság korábban javaslatot is tett az évi kétszeri váltás megszüntetésére. Azonban a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy a téli vagy a nyári időszámítást tartsák meg. Ezért az Európai Bizottság 2025 tavaszán visszavonta javaslatot. Most újabb fejlemény érkezett. Az Európai Bizottság 2031-ig közelítette a nyári időszámítás kezdő és végpontjainak hivatalos dátumait. A jelenlegi szabályozás szerint a nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget. Ez azt jelenti, hogy tavasszal hajnali 2 órakor 3 órára, ősszel pedig hajnali 3 órakor 2 órára kell átállítani az órákat. Idén 2026-ban, október 25-én térünk vissza a téli időszámításhoz.

0: Augusztus utolsó szombatján eszélyközponti terénkerült megtartása a hagyományos 27. Magyar Nap eszéken című rendezvény. Az idei Magyar Napon is részt vettek több Szlavónia és Baranyai Kultúregyesület, valamint a Balatonfüred város koncertfúvó zenekara, mely vezényletével zajlott le a város központjában tartott körmenet, jó ízelítőt adva a többségi lakosságnak, magyar kultúránkból, hagyományainkból, gasztronómiánkról. Az ünnepélyes megnyitón a Népkör kórusa énekelte el a horvát és a magyar himnuszt. Vidákovics Tibor, a Népkör elnöke hangsúlyozta. A Magyar Nap a helyi multikulturális közeg egyik megnyilvánulási formájaként gazdagítja Eszékváros kulturális életét.
1: A kultúrát elsősorban szeretnük mutatni, mert szép, festős, szagos, úgy, hogy pontosan azt is, amit szeretnek mutatni Eszéken a főtéren, 27. Magyar Napok Eszékben.
0: Az idén nagyszámú résztvevővel teszik ezt?
1: Igazán több mint 500-an vagyunk a programban, úgyhogy kiállításhoz majdnem 20 stand van, úgyhogy igazán örülünk ebben az évben, hogy nagyobbak vagyunk, és hogy többet tudunk mutatni.
0: Tervezik esetleg szélesíteni, vagy ez most már a maximum, amit elbír a társaság?
1: Hát mindig szeretnék, hogy még egy picit nagyobb legyen, de most olyan szép számig jöttünk, hogy szeretnék, hogy mindig így legyen.
0: Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a horvátországi Magyar Demokratikus Közösség elnöke gratulált a szervezőknek a kitartó munkájukhoz, további támogatásról biztosítva őket.
2: Egy olyan világban, amit ma élünk, ahol minden, ami a múlt héten volt, már nem számít, egy olyan rendezvény, mint az Eszéki Magyar Nap, amely 27 éven át minden évben megtörtént itt Eszék főterén, ez egy óriási dolog, nem csak az itt élő magyar közösségnek, szerintem Eszék városának is, hiszen ma is velünk van az Eszék Városi Tanács elnöke, itt van velünk Magdó János Magyarország eszéki főkonzulja, itt vannak az eszéki magyarok, a környékbeli magyarok. Csak gratulálni tudok a Népkör Magyar Kultúregyesületnek ez a nagyszerű hagyományhoz, ez a jó szervezéshez, a mai rendezvényhez is. És hát mi mindannyian, akik azon vagyunk, hogy képviseljük ezt a közösségét, jelen esetben én is, azon vagyunk, hogy minél fontosabb és minél nagyobb anyagi támogatást szerezünk minden rendezvények, tehát gondolok most az Eszéki Magyar Napra, a Kopácsi Alász Napokra, Haraszti Fésztre, Laskói Paprika Fésztre, Bormaratonra, stb. Hogy minél kisebb legyen az a részvétel, amit esetleg a vállalkozóknak, az itteni OPG-knek kellene részvételi díjként befizetni. Tehát, hogyha mi több pénzt biztosítunk, akkor mentesítsük őket attól a kockázattól, hogy adjanak valamivel be, ami lehet, hogy esetleg eső miatt nem sikerül, stb. Tehát a tét az, hogy megtettünk mindent, hogy ilyen és hasonló rendezvények, amelyek bemutatják a magyar hagyományt, a magyar kultúrát, legyen az klasszikus kultúra, vagy legyen az gasztronómia, minél színvonalasabbak legyenek, minél jobb helyekkel legyenek, és így akkor nem csak a mi közösségünket segítjük, hanem szerintem a fogadó közösséget is, jelen esetben Eszékvárosát.
0: A hagyományhoz hűen Eszék központi terén magyar vállalkozók és termelők kaptak bemutatkozási lehetőséget, élve azzal süteményeikkel és a Baranyai Nedűvel a csúzai Horváth Ilonka és Kollár Lajos elkápráztatták Eszék főterének látogatóit.
3: Lényegében minden sütemény különös, illetve az ízvilága mindegyiknek a magáért beszél, de ami különössé teszi, az a dobostorta. Tehát a dobostortát nagyon szeretik az emberek. Mi 20 darabot hoztunk, 20 dobostortát, azt szerintem egy óra alatt eladtuk. Igazából a rácpite magyarica után, illetve vannak ezek a félholdacskák, őt szintén nagyon szeretik. Aztán, hogy mindent igazából sorba, minden után érdeklődnek.
0: Hogyan válaszol valaki, hogy cukrász lesz? Ez egy elég kihívásos szakma.
3: Igazából én szintén nem ez a szakmám, én közgazdász vagyok. Aztán belekóstoltam ebbe a műfajba, és ennél is maradtam. Hát nem tudom, ehhez tényleg csupa szeretet kell, szeretni kell ezt a szakmát.
4: Ez a mai rendezvény, ez már hagyomány, ugye régóta, évtizedek ezelőtt is majd jártunk. Ami a borászatot illeti, a Baranyai Hegyhát, az évezetek ezelőtt is híres volt a borairól. Mi csak azt használjuk, amit nekünk a természet adott. Minden évben arra törekszünk, hogy identikus minőségű borokat állítsunk elő. Persze csúcsminőségű borokról van szó egyértelműen. arra törekszünk, hogy egy tőke mindenki eset teremjen minőség érdekében. Egyelőre jól működik a dolog, remélem így fog folytatódni.
0: Az idei év hogyan bizonyult borászok számára a vidéken?
4: Hát most még kicsit korai előre ugye beszélni a minőségről. Minden esetre a szőlő jól néz ki, lényegesebb, kevesebb van belőle, ugye lényeg kevesebb a musthozam. A minőség az adott, ez biztos, de viszont amiben biztos vagyok, hogy a vörösborok csodálatosak lesznek.
0: A rendezvény már alig, ha nem három évtizede gazdagítja Eszékváros kulturális programnaptárát. A kezdetekről Kutin Zsuzsannánál, az első rendezvények egyik szervezőinél érdeklődtem.
5: Több helyszínnel volt már megrendezve, volt a várban, Eszéki várban, itt a főtéren, mint ebben az évben is, de volt a szuper előtti téren is, amikor átalakítás alatt állt itt az Ante Starcevic tere. Minden esetre kezdetektől volt szőlőtaposás, és méghozzá hagyományos fiatal fürge lánylábakkal, ami egy kicsit attrakció is volt, a mustot lehetett kóstolni, fogyasztani, zsíros kenyér az feltétlenül, soha nem felejtem el, amikor startoltunk, pénteki napon kezdtük, és pélmonostoriak hoztak másfél méteres kenyeret, amit a pékkel külön süttettek arra az alkalomra, és szelték, kenték, és fogyaszthatta a vendégsereg. Voltak nagyon szép pillanatok, egyszerűen talán a legszebb mozzanata az egésznek a táncosok felvonulása. Kezdetben az engővárkonyiak vezették a felvonulást, és a záró csárdás, amikor ahányan csak itt voltak a téren, beálltak táncolni. Annál szebb záró mozzanata nem lehetett egy rendezvénynek.
0: Ez ma is megmaradt, záró csárdás is meg lesz tartva.
5: Reméljük, az idő az jól szolgál, előre lemosta a port, lefixálta, ami azzal a pár csepp esővel, ami esett Eszéken, és derült napsütéses időben tartjuk a magyar napot. Azt hiszem, hogy a hátsó zörejek azok bizonyítják, hogy vidám a társaság, és most még tart a felvonulás, és most indulnak a fellépések.
0: A rendezvényen idén a Balatonfüredváros koncertfúvó zenekara lépett fel és vezette a felvonulást. Hegedű Szabolcsot, a zenekar elnökét hallhatják.
6: Eszékre az egyik zenésztársunk, Kressz Diana, jóvoltából kerültünk. Ő ismerte már régebbről az eszéki zenekart, és ő hozta össze ezt a kapcsolatot, és a tavaly évben, októberben van nálunk mindig a szüret, ez egy háromnapos rendezvénysorozat, és akkor mi vendégül láttuk az eszéki zenekart, eljöttek, ott jól érezték magukat, jó borokat ittak, ettek, és akkor született meg az, hogy akkor lesz itt ez a magyar ünnepség, és akkor ide minket meghívnak sok szeretettel, és ezt természetesen el tudtuk fogadni, az időpont is jó volt, és hát ragyogó napsütéses időben itt vagyunk, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.

0: Maggie.
1: Időjárás jelentés.
2: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 33 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1014 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Az éjjel és reggeli órákban még helyenkénti kisebb csapadékkal kell számolni. Gyenge vagy mérsékelt északi, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel csökken, és a reggeli órákban 18 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 29 Celsius fokot. Augusztus 31-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
1: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
3: Milliók fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívok gyermekeket, aggassámokat, hallják.

egyévesek, kétévesek, énekeljetek. 30-asok, 40-esek, táncra keljetek. 50-esek, 70-esek, díszöljetek. Jöjjetek, jöjjetek, és ünnepeljetek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem derinkány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyerke, srácok, legyünk jó barátok! Húsz évesek felétek csak annyit mondhatok. 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves, holnap 21. Jöttök majd, jöttök!

jó kedvet úgy öregítek, hogy énekelek. Gyertek, gyertek, öreg bítek, énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem. S teljes lesz az én dals